Nimm Schmuck. Karegat a kuakilnyun, ika minuat, pikkusé a stümedet, négusten mat. Csicsika, ujnyomagot, pakus enyitamon, ajugat.